mahidiye na pei me tia nyumi ma wane nye nom nsa na emom tia nyumi ma wo koma mubu na sesun suma talia na weni ahunya kesia wunya wenya dinina tia osori nyuma etse sei